90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen más.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárca vezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Összehangolt védekezést rendelt el a kormány, tűzgyújtási tilalom és harmadfokú hőség, javult Eger közbiztonsága. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Mai féltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Egerben párakapuk működnek a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton. A dobótéri szökőkút párakapuként segíti a felfrissülést, jelezték a város közösségi oldalán. A városházán nyitvatartási időben bárki lehűlhet, és frissítő vizet is biztosítanak a betérőknek. Emellett megkezdték a napi torlák kihelyezését a városi játszótereken. Javult tavaly Eger közbiztonsága, derült ki az Egri rendőrkapitányság beszámolójából, amelyet az Egri közgyűlés tárgyalt. A heo.hu azt írja, elhangzott a regisztrált bűncselekmények száma, több mint 6%-kal csökkent, és kevesebb közterületi jogsértés történt. Visszaesett a lopások, a lakásbetörések, a gépkocsi feltörések és a rablások száma is. Javult a nyomozások eredményessége, valamint a csalások és a lakásbetörések felderítése. Aránya. Kedvezőbben alakultak a közlekedés biztonsági adatok is, kevesebb halálos és súlyos sérüléses baleset történt. A rendőrség szerint ugyanakkor továbbra is az internetes csalások, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések jelentik a legnagyobb kihívást. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcs szörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese beszélt rádiónknak.
3: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Jó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
2: A hétvégén Gyöngyös ad otthont a Nemzeti Strand labdarúgó bajnokság záró fordulójának, írja a heol.hu. A Csepe-György termás strandon szombaton és vasárnap összesen 14 mérkőzést játszanak. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ivóvizet oszta hétvégén és hétfőn a Gyöngyösi önkormányzat a tartós hőség miatt, közölték honlapjukon. Emellett három párakapu is működik a városban a hőségriasztás idején, minden nap reggel 7 és este 8 óra között. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
4: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. locsolásra például nem csapvizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet, mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is, a locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban, mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csapvízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
2: Elfogadta a szociális és gyermekjóléti rendszer módosítását az EGRI közgyűlés, számolt be a heol.hu. A döntés értelmében július 1-től megszűnik az önkormányzat által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Szeptembertől pedig 50%-kal emelkedik a bölcsődei gondozási díj. Az előterjesztés szerint a változtatásokat a szolgáltatási rendszer átalakulása és a működési költségek emelkedése indokolja. Július 1-én megkezdi nyári ellenőrzés sorozatát a Navatisza-tónál és más kiemelt üdülőhelyeken. Az adóhivatal közölte, munkatársaik a strandokon, szabadtéri rendezvényeken, valamint a szezonális szolgáltatóknál, például kerékpár és csónak kölcsönzőknél is feltűnhetnek. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, ellenőrzik a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgépek használatát is. A szabálytalanságok miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható, emellett a NAV 12 nyitvatartási napra be is zárhatja az üzletet. A legsúlyosabb adóügyi jogsértések a kedvezményes adózási jogosultság elvesztésével és utólagos adóellenőrzéssel is járhatnak. Az ellenőrzés sorozat augusztus végéig tart. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Felkészült a hétvégén életbe lépő harmadfokú hőségriasztásra a Markot Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolja, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. Elfogadta a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 2025-ös vagyonkezelői beszámolóját az EGRI közgyűlés, írja a heol.hu. A centrum több önkormányzati tulajdonú ingatlant használ az állami szakképzési feladatok ellátására, ezért évente számot ad az épületek állapotáról és az elvégzett fejlesztésekről. A beszámoló szerint tavaly közel 42 millió forint értékcsökkenést számoltak el, emellett csaknem 134 millió forintot fordítottak az oktatási épületek felújítására és korszerűsítésére. Az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással. Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni. Este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék! A legjobb zenék! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt! Június 26-án pénteken János Pál napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, és hát kitartást a hét egyrészt utolsó munkanapjához, másrészt az újabb kánikulai naphoz. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Nem sokára a Love Message, előtte a Compact Disco, most pedig Christina Aguilera jön, és az én Noah Durman, Maxim Levente vagyok.
1: Quest FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 26-án a kábítószer ellenes világnapon, illetve ma van a kínzás áldozatainak világnapja is, és még munkanap, péntek 26-a, ma is nagyon-nagyon meleg lesz, vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van valahol, várom az infót én is, 0620 55 55 155, Work, Kelly Roland érkezik.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM a legjobb zenék, ma újból rákapcsol, sőt, még jobban, mint eddig a forróság. 33-38 fokos kánikula lesz, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Martin Solveig és a Rockin' Music folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Veszélyes hőhullám közelít, óvatosan a vízhasználattal, emelkedik a bölcsödei díj Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ivóvizet oszta hétvégén és hétfőn a Gyöngyösi önkormányzat a tartós hőség miatt közölték honlapjukon. Emellett 3 párakapu is működik a városban a hőségriasztás idején, minden nap reggel 7 és este 8 óra között. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést.
1: Elfogadta a szociális és gyermekjóléti rendszer módosítását az EGRI közgyűlés, számolt be a heol.hu. A döntés értelmében július 1-től megszűnik az önkormányzat által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szeptembertől pedig 50%-kal emelkedik a bölcsödei gondozási díj. Az előterjesztés szerint a változtatásokat a szolgáltatási rendszer átalakulása és a működési költségek emelkedése indokolja. Az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással. Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni, este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt a hét utolsó munkanapja, június 26 péntek. Ma még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés csak itt-ott kevés helyen zavarja. Kisebb gumoly felhőzet, esni pedig sehol sem fog. Holnap 35-40, vasárnap akár 36-41 fok közé is forrósodhat a levegő. Jó hűsölést, igazi hullámok helyett sajnos be kell érnünk a szeretet és a hanghullámokkal. Jön a Waves of Love a Two Black-től a Besten.
1: A 90

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírekkel megyünk tovább rögtön 7 óra, a következő órában pedig egy olyan eszközről szól majd a Unique dala, amelyet így reggel ébredés után szinte mindenki használ, bár nem szó szerint, hiszen nem nyúlunk hozzá, nem is vesszük kézbe, kivétel ez alól persze a sminktükör, szóval tükör! Persze mások vagyunk reggel, van, aki gyakran elkésik, mindig rohanásban van, és vannak, akik mindig pontosak. Always on time, Zsárul és Ashanti közöse is szól majd. Jó reggelt, ha dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155, mindjárt szólnak újból a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Stefan, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: A hőség nem veszélyezteti az energiaellátást, felkészült a forróságra az Egri Kórház, 134 millió iskola felújításra. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Felkészült a hétvégén életbe lépő harmadfokú hőségriasztásra a Markott Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolják, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. Elfogadta a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 2025-ös vagyonkezelői beszámolóját az EGRI közgyűlés, írja a heol.hu. A centrum több önkormányzati tulajdonú ingatlant használ az állami szakképzési feladatok ellátására, ezért évente számot ad az épületek állapotáról és az elvégzett fejlesztésekről. A beszámoló szerint tavaly közel 42 millió forint értékcsökkenést számoltak el, emellett csaknem 134 millió forintot fordítottak az oktatási épületek felújítására és korszerűsítésére. Az önkormányzat megállapította, hogy a szakképzési centrum eleget tett vagyonkezelői kötelezettségeinek. Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban, emellett a gyöngyösi közös önkormányzati hivatal sem fogad majd ezen a napon ügyfeleket. Az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással. Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni. Este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok, június 26, péntek, János Pál napja, akiket egy üzenettel ma is meg lehet letni. Nálunk 0620 55 55 155, nem sokára az Astrian a Cantaloupe-pal, ebben az órában a Backstreet Boys, de csak is DJ Antoine-ék után. Csobbanunk egyet Saint-Tropez-ban. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 26-án, azon a napon, amelyen 1974-ben az első kereskedelmi felhasználású vonalkódot lecsippantották az Amerikai Egyesült Államokban. De hogy mi mindenről híres még június 26-a, kiderül egy kicsit később. Addig is a Backstreet Boys, nem sokára a New Level Empire és a Groove House, most pedig is Zsarul és Ashanti jön. Always on time a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, rákapcsol a forróság, 32-38 fok közötti lesz a mai nap, de a hétvégén a 40 fok sem lesz kizárt a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Részletek a hírekben, aztán a KLF jön és a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Összehangolt védekezést rendelt el a kormány, tűzgyújtási tilalom és harmadfokú hőség, javult Eger közbiztonsága. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Mai féltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Egerben párakapuk működnek a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton. A dobótéri szökőkút párakapuként segíti a felfrissülést, jelezték a város közösségi oldalán. A városházán nyitvatartási időben bárki lehűlhet, és frissítő vizet is biztosítanak a betérőknek. Javult tavaly Eger közbiztonsága, derült ki az Egri rendőrkapitányság beszámolójából, amelyet az Egri közgyűlés tárgyalt. A heol.hu azt írja, elhangzott a regisztrált bűncselekmények száma, több mint 6%-kal csökkent, és kevesebb közterületi jogsértés történt. Visszaesett a lopások, a lakásbetörések, a gépkocsi feltörések és a rablások száma is. Javult a nyomozások eredményessége, valamint a csalások és a lakásbetörések felderítése. Aránya. Kedvezőbben alakultak a közlekedés biztonsági adatok is, kevesebb halálos és súlyos sérüléses baleset történt. A rendőrség szerint ugyanakkor továbbra is az internetes csalások, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések jelentik a legnagyobb kihívást. A hétvégén Gyöngyös ad otthont a Nemzeti Strand labdarúgó bajnokság zárófordulójának, írja a heol.hu. A Csepe-György termás strandon szombaton és vasárnap összesen 14 mérkőzést játszanak. A tabellát jelenleg a Mad Dog Futsal vezeti 9 ponttal, ugyancsak ennyit szerzett eddig a Szilas és barátai TS-e, valamint a Team Finder Procigant SE is. Így mind a három csapatnak esélye van a bajnoki cím megszerzésére. Az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással. Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni. Este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 26-án péntek van, János Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1955-ben ezen a napon született Mick Jones, gitáros énekes, a The Clash frontembere. 70 éve a mai napon született Chris Isaak, amerikai zenész, énekes. No, I 1979-ben ezen a napon született Ryan Benjamin Tedder, amerikai énekes dalszerző, a One Republic frontembere, akik tegnap este Budapesten adtak koncertet. És 1993-ban a mai napon született Ariana Grande, amerikai énekesnő, színésznő is. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: A Best FM-en minden pillanatban

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerben 1776 óta van jelen a csillagászat, ekkor készült el a csillagvizsgáló torony berendezése, a gróf Eszterházy Károly alapította egyetemen. A torony legfelső emeletén található csillagdát Hel Miksa, jezsuita szerzetes csillagász tervezte. A sötét kamrának helyet adó forgó kupolában található periszkóp vagy óriás fényképezőgép optikai segítségével a barokk Eger és környéke vetíthető ki a besötétített terem közepén lévő fehér asztallapra. Ez Európa legrégebbi, ma is működő ilyen berendezése. A kupola alatt található nagy termet szeli át az egri meridián vonal, ami még a 18. században készült márványból. A 7. szinten található planetárium 6 méter átmérőjű fél gömb alakú, közel 60 négyzetméteres vetítő felületén az éjszakai csillagos égbolt valósághű képmása jelenik meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Heves megyei Sportmúzeum Egerben, a megyeháza udvarán, a Kossuth Lajos utcában, az egykori börtön épületében található. A sportmúzeumot annak megálmodója, dr. Székely Ferenc alapította, a tárgyakat saját maga gyűjtötte és rendezte össze haláláig. Olimpiai öltözékek, serlegek, sporttörténeti emléktárgyak és fotók segítségével tehetünk időutazást a helyi, a magyar és az egyetemes sporttörténetben. Ezek segítségével szinte megelevenednek a közeli és távoli múlt sport sikerei. Megtekinthetők eredeti olimpiai fáklyák, érmek, Puskás öcsi labdája, az 56-os Melbourne-i olimpiát megjárt Lyukas és Kossuth címeres zászlók, valamint megismerkedhetünk az egri vízilabda történetével is. Az épület előtt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyik magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Veszélyes hőhullám közelít, óvatosan a vízhasználattal, emelkedik a bölcsődei díj Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ivóvizet oszta hétvégén és hétfőn a Gyöngyösi önkormányzat a tartós hőség miatt közölték honlapjukon. Emellett 3 párakapu is működik a városban a hőségriasztás idején, minden nap reggel 7 és este 8 óra között. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolás. Például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést.
2: Elfogadta a Szociális és Gyermekjóléti Rendszer módosítását az EGRI Közgyűlés, számolt be a heol.hu. A döntés értelmében július 1-től megszűnik az önkormányzat által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szeptembertől pedig 50%-kal emelkedik a bölcsődei gondozási díj. Az előterjesztés szerint a változtatásokat a szolgáltatási rendszer átalakulása és a működési költségek emelkedése indokolja. az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással. Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni. Este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hát a mosoly biztosan nem fog az arcunkra fagyni, minden esetre Shanice szereti, akárhogy is legyen. I Love Your Smile, mindjárt ő jön, előtte még Roy és Ádám, most pedig Amy Winehouse és a Tears Dry on their own. 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, június 26-án pénteken János Pál napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot. Maxim Levente vagyok, ez a

Best FM, a legjobb zenék. 0620 55 55 155. Ide írta Gábor. M5 Budapest felé Lajos Mizsénél a leállósában egy kigyulladt autó, a nézelődők miatt lassítani kell, de dugó nincs. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázom magára mindenki a hőségben, most pedig a Daxos és a Barbra Streisand folytatja a péntek reggelt itt a Besten. Barbra Streisand.

Last FM, ha a legjobb zenék. Az a rossz hír, hogy a hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, és hogy napról napra nagyobb lesz a forróság. Úgyhogy hát, ha lehet ilyet mondani, örüljünk a mai 35 foknak, mert vasárnap 40 is lehet akár. Még több info és részletek a hírekben, aztán egy kis 90-es évek hangulat, Dimples D-vel. Mindjárt fél kilenc, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A hőség nem veszélyezteti az energiaellátást, felkészült a forróságra az Egri Kórház, 134 millió iskola felújításra. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Felkészült a hétvégén életbe lépő harmadfokú hőségriasztásra a Markott Ferenc Kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolják, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. Elfogadta a Hevesvár megyei szakképzési centrum 2025-ös vagyonkezelői beszámolóját az Egri közgyűlés, írja a heol.hu. A centrum több önkormányzati tulajdonú ingatlant használ az állami szakképzési feladatok ellátására, ezért évente számot ad az épületek állapotáról és az elvégzett fejlesztésekről. A beszámoló szerint tavaly közel 42 millió forint értékcsökkenést számoltak el, emellett csak nem 134 millió forintot fordítottak az oktatási épületek felújítására és korszerűsítésére. Az önkormányzat megállapította, hogy a szakképzési centrum eleget tett vagyonkezelői kötelezettségeinek. Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az Egri polgármesteri hivatalban, emellett a gyöngyösi közös önkormányzati hivatal sem fogad majd ezen a napon ügyfeleket. Az időjárásról: tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással, Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban, napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni, este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Pokoli, sivatagi, perzselő, kínzó, fullasztó, rekkenő, égető, csak pár jelző a vasárnapi 40 fokra. Mert hogy még nincs vége, sőt, az elején vagyunk a hőhullámnak, napról napra nagyobb lesz a forróság, és még egy jelző, bizarr. Na de mennyire bizarr már ez 40 fok, meg 41? Az OMC Ha Bizarr című dalával megy tovább a péntek reggel. Már ma is 35 fok lesz. Jó hűsölést, vigyázzon magára mindenki.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson az M1-es felé Török Bálintnál. Kisebb torlódásra kell készülni a környéken. Köszönjük szépen az infót, és még több friss információval jönnek a legfrissebb hírek. 9 után pedig folytatjuk a legjobb zenékkel. Jön majd a Fats & Small! És a VIP is.
2: Keresem a lányt az álmomból, érzem azt a csíp, és támkodom.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Egri Törökfürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcsere betegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egervára mind a magyar történelem, mind pedig a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori várának lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falai, melyek között ezer év kultúrtörténeti emlékeit találjuk. A vár története Szent István királyunk uralkodása idején kezdődött, aki itt a várdombon alapította meg az egri püspökséget. A tatárjárást követően 1248-ban kővárat építettek, majd pedig nagyméretű külső várral bővítették. A vár a 16. században a török megszállás alatt a magyar királyság határvédelmi rendszerének, Európa védőpajzsának fontos erőssége volt. Az egri vár legismertebb eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor Dobó István és a várvédők diadalmas győzelmet arattak a török túlerővel szemben. 2014-től nemzeti emlékhely.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Összehangolt védekezést rendelt el a kormány, tűzgyújtási tilalom és harmadfokú hőség, javult Eger közbiztonsága. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Egerben párakapuk működnek a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton. A dobótéri szökőkút párakapuként segíti a felfrissülést, jelezték a város közösségi oldalán. A városházán nyitvatartási időben bárki lehűlhet, és frissítő vizet is biztosítanak a betérőknek. Javult tavaly Eger közbiztonsága, derült ki az egri rendőrkapitányság beszámolójából, amelyet az egri közgyűlés tárgyalt. A heo.hu azt írja, elhangzott a regisztrált bűncselekmények száma, több mint 6%-kal csökkent, és kevesebb közterületi jogsértés történt. Visszaesett a lopások, a lakásbetörések, a gépkocsi feltörések és a rablások száma is. Javult a nyomozások eredményessége, valamint a csalások és a lakásbetörések felderítése. Aránya. Kedvezőbben alakultak a közlekedés biztonsági adatok is, kevesebb halálos és súlyos sérüléses baleset történt. A rendőrség szerint ugyanakkor továbbra is az internetes csalások, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések jelentik a legnagyobb kihívást. A hétvégén Gyöngyös ad otthont a Nemzeti Strand labdarúgó bajnokság zárófordulójának, írja a heo.hu. A Csepe-György termás strandon szombaton és vasárnap összesen 14 mérkőzést játszanak. A tabellát jelenleg a Mad Dog Futsal vezeti 9 ponttal, ugyancsak ennyit szerzett eddig a Szilas és barátai TSE, valamint a Team Finder Procigant SE is. Így mind a három csapatnak esélye van a bajnoki cím megszerzésére. Az időjárásról: tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma, déli órákban magas UV-sugárzással, Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban, napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni, este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Fókuszban még mindig, bár nem szóban, zenében a hőmérséklet. Sean Paul indítja az órát, Temperature, aztán nem sokára a Maroon 5, a The Rasmus és a Yolanda Be Cool is itt lesz. Jó reggelt, 4 percen volt 9, június 26-a a mai dátum, péntek van, sok boldogságot a Jánosoknak, a Páloknak és a szülinaposoknak is. Max Levente vagyok.
0: Best

0: nem kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír. Árukba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után. 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, és már az M0-ás M5-ösre felhajtó ága és az előtte lévő szakasz is feltorlódott. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. A White Town és a Your Woman folytatja a péntek reggelt.

Ezt a FM, a legjobb zenék. A házigazdán kívül 7 napra 6 DJ jut, ezért péntekenként Night Shift Extra hallható a Best FM esti mix műsorában. Szerdai rezidensünk Effendi duplázik a héten, és hozza majd este 7 és 8 között a házigazda után egy órán keresztül a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit, olyan popslágereit, mint akár a most érkező Westlife dal, az Uptown Girl a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Szerencsések, akik vízparton töltik a forró napokat. Bár ott sem árt figyelni, hiszen extrém erős az UV-sugárzás. Ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet, akár 10-15 perc napon tartózkodás után is. Egyébként a legmagasabb szintű veszélyjelzés lép életbe. Szombattól harmadfokú figyelmeztetés lesz a hőség miatt. A kánikula és a csapadékhiány miatt pedig egy szikra is elég ahhoz, hogy hatalmas területek váljanak a tűz martalékává, így országszerte tilos tüzet gyújtani. Aki pedig az év legkésőbbi naplementéjét egy fürdőzéssel ünnepelné ma, az örülhet, hiszen a Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó, illetve a Fertő tó hőfoka is azonos, 26 Celsius fok. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, egy perccel 3:45 előtt egy zenélőképes lap jön Sarah Connortól, From Sarah With Love a Best FM-en.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfőn teli hold lesz, és amikor néha felnézek a holdra, egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy emberek nemrég újból ott jártak, megkerülték és visszajöttek. To the moon and back, a holdig és vissza, a Savage Garden slágere is szól majd 10 után, és a Hooligans is eljátsza az eljátszott gyémántot. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Veszélyes hőhullám közelít, óvatosan a víz használattal, emelkedik a bölcsődei díj Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ivóvizet oszta hétvégén és hétfőn a Gyöngyösi önkormányzat a tartós hőség miatt közölték honlapjukon. Emellett három párakapu is működik a városban a hőségriasztás idején, minden nap reggel 7 és este 8 óra között. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolás. Például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést.
1: Elfogadta a szociális és gyermekjóléti rendszer módosítását az EGRI közgyűlés, számolt be a heol.hu. A döntés értelmében július 1-től megszűnik az önkormányzat által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szeptembertől pedig 50%-kal emelkedik a bölcsődei gondozási díj. Az előterjesztés szerint a változtatásokat a szolgáltatási rendszer átalakulása és a működési költségek emelkedése indokolja. Az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, perzselő napsütésre számíthatunk ma déli órákban magas UV-sugárzással. Egerben akár 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Napközben mérsékelt északnyugati szél fog fújni. Este 27, míg hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak a hírek a Best FM-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

FM, a legjobb zenék. Az olyan humanoid robotok, mint amilyenek a 2004-es Will Smith főszereplésével készült hollywoodi Én a robot című filmben szerepeltek, már nem csak fantázia, hanem valóság. A BMW idén nyáron kísérleti projektet indít humanoid robotokkal Lipcsei üzemében. A svájci Hexagon Robotics által fejlesztett mesterséges intelligencia alapú robotok monoton és megterhelő feladatok elvégzésére szolgálnak, ezáltal forradalmasítva az autógyártást. További nagy előnyük, hogy nem kérnek fizetést, nem lesznek betegek, és nem akarnak szabadságra menni. Egy másik Will Smith film betétdallal jöjjön az emlegetett hollywoodi sztár, Wild Wild West a Westen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: nevezte fel a legjobb zenék. Korábban árokba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé Ócsánál. Az M5-ösön az M0-ás csomópontig 6 km, aztán további 4 az M0-áson a dugó hossza, méghozzá az M3-os felé vezető oldalon. Ugye már az M0-ásra is kihat ez a baleset. Jó utat, aki tud, időben hajtson le és az 5-ös főúton kerüljön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség jön a hétvégén, friss víz jutott a bodrogmenti holtágakba, külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és a hajléktalan emberekre. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön az extrém időjárás miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Újra él a V4 védelmi miniszteri együttműködés, számolt be a honvédelmi miniszter. A visegrádi országok védelmi tárca vezetői Budapesten találkoztak. Ruszin Szendi Romulus közölte az egyeztetésen a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban abban is megállapodtak, hogy esetleges tűzszünet és béke után is közös érdek mentén foglalkoznak a V4 térség biztonságával. Egy millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalóci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, konferencia hívással sikerült megfelelni, közölte a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet és térképet sem vitt magával, ráadásul senkinek nem mondta, hogy pontosan merre fog kirándulni. A bajba jutottal a TEK munkatársa tartotta a kapcsolatot telefonon, ebbe a hívásba kapcsolódtak be a szolgálat komoly helyismerettel rendelkező kollégái. Kvaddal mentek a helyszínre, így sikerült megtalálni az eltévedt turistát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hip-hop rajongók számára az év egyik legizgalmasabb zenei csemegéje körvonalazódik. Negyed század után ismét együtt dolgozik Jay-Z és Eminem a közös munka gyümölcsének megérkezéséig. Utóbbi The Real Slim Shady című dalával indítom ha délelőtt utolsó óráját. Hello, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. A brit énekesnő Gabriel 93-as debütáló slágere érkezik, amely vezette az angol slágerlistát, és máig az énekesnő legismertebb dala. Érdekesség, hogy a dalt a zeneiparba való bekerülés körüli frusztrációja ihlette, a dalszöveget pedig egy naplójából írta át. Ez a Dreams, az álmok. Igen, valóra válnak.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Röszkefelé korábban egy kamion úcsánál lesodródott az útról. A baleseti helyszínen is véget ért, a 27-es kilométertől az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van, de aki nem szeretne egy percet sem araszolni, az még mindig jobban jár, ha az 5-ös főutat választja egy darabon. És hát ki az, aki a hőségben, a kánikulában szeret araszolni, de sajnos néha megtörténik a baj. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban ivóvíz mindenképpen, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Gondolok itt a klíma nélküli autósokra főleg, bár manapság már egyre kevesebb van belőlük, azért még pokoli egy ilyen autóban araszolni a 35 fokban. Kitartást mára és a következő napokhoz, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elsőként egy mesével az elengedésről és az elengedés tanulásáról. Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go, és fontos lesz elengednünk például vasárnap a szabadtéri programokat. 40-41 fok is lehet akár a legmelegebb pillanatban, a legmelegebb helyen, szóval tényleg csak az vállaljon be ilyesmit, aki biztos magában. Jó hétvégét, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Megjött Majoros Rita, Heinz Gábor Biga dalát már ő fogja elindítani a legfrissebb hírek után. Találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Max Levente vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőkupola okozza a rendkívüli forróságot. Friss születési és halálozási adatokat közölt a KSH, venezuelai földrengés, tovább nőtt az áldozatok száma. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mostani másodfok után. A több napig tartó extrém meleg olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel, hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A születések, a halálozások és a házasságkötések száma is csökkent éves viszonylatban májusban. A KSH friss adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született Magyarországon, ez majdnem 1,5%-kal kevesebb a tavaly májusinál. A halálozások száma pedig meghaladta a 9600-at, ami több mint 4%-os csökkenés. Májusban mintegy 5200 pár házasodott össze, itt 6,5%-os a visszaesés. Az év első 5 hónapjában egyébként a természetes fogyás mértéke csökkent. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. A legfrissebb jelentések szerint több mint 230-an vesztették életüket a természeti katasztrófában, és legalább 4000-en megsérültek. Szerdán két erős földmozgás rázta meg a dél-amerikai országot, először egy 7,2-es, majd egy 7,5-es erősségű rengés pusztított. A térségbe a világ minden részéből érkeztek mentő alakulatok. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A hétvég előtti pár órát még azért töltsék velem, vagy mielőtt elindítanák a hétvégét, töltsék velem, és hangolódjunk együtt mondjuk Dario G-vel, de itt lesz Bob Sinclair is hamarosan, előtte még Heinz Gábor bigganyítja az órát, jön a Learning to Let Go.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütésest és egy picit enyhülősebbet, bár ahogy elnéztem a hétvégi időjárást, még melegebb lesz, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és tudom, hogy ilyen okoskodásnak tűnik, de nem lehet elégszer azt hangsúlyozni, hogy napvédő, napszemüveg, szalmakalap, megfelelő mennyiségű folyadék mindig legyen nálunk, hogyha elindulunk, és senkit semmit ne hagyjunk az autóban, még letekert ablaknál sem, mert nagyon-nagyon veszélyes, úgyhogy nagyon figyeljünk erre ma is, a hétvégén is, akár vízparton vannak, akkor is óvatosak legyenek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Ha pedig valakinek hűsítő tippjei vannak, ma is várom a 0620 55 55 155-re, de ide várom majd a közlekedés információkat is, és hogyha válaszolnának a napkérdésére, akkor is ide írjanak. Mellé pedig a Jamiroquai dalát hozom, jön a Kent Heat, vagy éppen Berecki Zoltán is a hangokba zárva, de most még Dario G-vel megy tovább a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tatától Biatorvágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Tatabánya és Biatorvágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki az erős tranzit forgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot itt egyaránt, valamint a Budapest felé Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik a forgalmat, úgyhogy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy az M1-es elesett. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama is módosult. 6.-28-án vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz csak érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egész délután itt vagyok, hozom én is őket, ahogy megkapom. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hány szerelmet bír még el a rakpart? Hát erről szólt a rakpartdal a Well Hello-tól, de megyek is tovább, mert mindjárt egy óra van, még pár percünk a hírekig, aztán érkezik majd Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket. Többet vonulnak a mentők a hőség miatt, halálos áldozatokat követelt a kánikula Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatot, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalúci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Tombol a hőség Európában. Spanyolországban már több mint 200 haláleset köthető a rendkívüli időjáráshoz. Párizsban a hőség miatt elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket. A francia fővárosban már harmadik napja 40 fok fölött alakulnak a maximumok. Nálunk is fokozódik a hőség, mondom az időjárás részletei. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 1 óra múlt 4 perccel, kellemes napot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ki kezdte már meg a hétvégét egyébként? Remélem már úton vannak például a Balatonra. Csak óvatosan az M7-esen, ma is elég nagy a forgalom. Vigyázzunk egymásra, hozom hamarosan a közlekedési információkat, de előtte Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake nyit. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma mozizunk egy kicsit, jobban mondva filmezünk, mert hogy arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a film, amit a legtöbbször látott. Többször felvetült már a kérdés, úgyhogy gondoltam, a fel is teszem. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ki melyik filmet látta már a legtöbbször, és egyébként miért pont azt a filmet látta? Mennyire kedvenc, miért a kedvenc? Jöhetnek akár a magyarázatok is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom a válaszokat, mellé pedig egy kis Black Machine. How G a Best FM-en. Szép hétvégét!

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Szabad Sajtó úton a Ferenciek terénél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, de azt írja MS-en, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban is, úgyhogy ott is fennakadás van, méghozzá a Városmajor utca és a Pasaréti út közötti szakaszon. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még az üzenetek. És ide ír Csaba is, hogy a Tököli úton is baleset történt a Császár András utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Illetve az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-es autók csomópontja után a korábban árokba borult kamion műszaki mentése éppen folyik. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás pedig már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a London, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz. Viszont aki 2 után elindul hazafelé a munkából, arra készüljön, hogy borzasztóan meleg van kint. Úgyhogy semmiképp ne lépjenek ki anélkül, hogy egy szalmakalapot, vagy legalábbis bármilyen fejfedőt feltennének. Egy napszemüvegre is szükség lesz, és azt hiszem fényvédőre is. Na meg egy palack víz mindenképpen legyen önöknél. Nagyon-nagyon fontos a megfelelő folyadék pótlás ebben a melegben, és hát erre kell számítani a hétvégén is. Én azért csodás hétvégét kívánok önöknek, akik már most így munka után elkezdik a hétvégét, mondjuk Alexandra Burke dalával. A hírek után jön a Bad Boys. És itt lesz a jetlag is, és az égen át.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségi életbe lép a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fajlatját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, végül konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzám, és biztonságban kivezették az erdőből. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 5 perccel is csupa nagy kedvenc, és már hangolódás a hétvégére itt a Best FM-en. Én Majoros Réte vagyok. Mindjárt érkezik Sean Paul és a Vivi Barnin. Jön majd Coolio is a Cúháttal, na meg Ricky Martin és Meja is egy kis romantikával. Ez lesz a Private Emotion. Alexandra Burke indítja az órát. Bad Boys Floridával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik filmet látta a legtöbbször, és miért pont azt. Kati a Dirty Dancing, méghozzá első részét. 10 éves koromban beleszerettem, és azóta is minden nyáron megnézem legalább 5-ször. Egyszerűen jó kedvem lesz tőle, és a zenéket is imádom, a táncról nem is beszélve. Gábor írt, a Gyűrűk ura a király visszatér. Minden alkalommal találok benne valami újat, és a zenéje még mindig libabőrös. Teljesen egyetértek. Pont nemrég az egyik barátnőmmel beszéltük, hogy kellene tartani egy jó kis Gyűrűk ura maratont, hogy megnézni mind a három részt, a bővített verziót, és egy egész napot rászánni. Hú, de imádnám. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek, de írt Eszter is, hogy neki ilyen az Életre valók megunhatatlan nagy kedvenc film. Vele is egyetértek, csupa-csupa jó film ez, azt hiszem újra nézős mindegyik. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek Facebookon is, Instagramon is, ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat és a jó filmeket. Közben pedig Coolio Two Hearts dalával megyünk tovább a 90-es évek közepéről, ami egy romantikus, szinte könnyed nyári slágernek tűnik, legalábbis dallamában, de ennél sokkal-sokkal többről szól. Például a felelőtlenségről, és hogy egy-egy ilyen döntésünk milyen nagy következményekkel járhat. Two Hearts itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elindultak a nyaralni vágyók, vagy legalábbis a hétvégézők a Balatonra, az M7-esen a főváros felől, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, úgyhogy valószínűleg hosszabb menetidőre kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autóút csomópontja után a korábbi árokba borult kamion műszaki mentése folyik még. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. A Révai utcában is baleset történt Budapesten, méghozzá a Bajcsi-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Ezt írta Laci, nagyon szépen köszönöm, és a Szilágyi Erzsébet fasorban is, a Pasoréti út és a Városmajor utca közötti szakaszon. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A hőség nem veszélyezteti az energiaellátást, felkészült a forróságra az EGRI kórház, 134 millió iskola felújításra. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Felkészült a hétvégén életbe lépő harmadfokú hőségriasztásra a Markot Ferenc kórház, jelezték közösségi oldalukon. Az intézmény a rendelőintézetben és a fekvőbetegosztályokon is ballonos ivóvizet biztosít a betegek számára. A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben igyanak elegendő folyadékot, lehetőleg 11 és 15 óra között kerüljék a tűzőnapot, valamint viseljenek világos, szellős ruházatot és fejfedőt. Azt is javasolja, hogy mindenki figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermeket vagy háziállatot senki ne hagyjon parkolóautóban. Elfogadta a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 2025-ös vagyonkezelői beszámolóját az EGRI közgyűlés, írja a heol.hu. A centrum több önkormányzati tulajdonú ingatlant használ az állami szakképzési feladatok ellátására, ezért évente számot ad az épületek állapotáról és az elvégzett fejlesztésekről. A beszámoló szerint tavaly közel 42 millió forint értékcsökkenést számoltak el, emellett csaknem 134 millió forintot fordítottak az oktatási épületek felújítására és korszerűsítésére. Az önkormányzat megállapította, hogy a szakképzési centrum eleget tett vagyonkezelői kötelezettségeinek. Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban, emellett a gyöngyösi közös önkormányzati hivatal sem fogad majd ezen a napon ügyfeleket. Pár szóban az időjárásról, továbbra is derült marad az ég felettünk, és lassan az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést. Egerben este 27, míg hajnalban 19 fok valószínű, bár holnap reggel néhány felhő azért lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Szombaton napközben pedig még forróbb napunk lesz, 37 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, de jó kimondani ismét. Pontosan 15 óra van a mikrofonnál, Szávoly Richárdot hallják. A híreket és információkat követően én hozom a legfontosabb információkat Egerből, és természetesen játszom a legnagyobb Best FM kedvenceket. Már is kezdjük Bob Marley-vel és a Funkstar Lux-al, ez Sun is Shining.
3: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
5: Get your top, Mr. Selector.

0: ez a 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, Hellóeger kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Kitört az általános nyári szünet a diákság körében. A folytatásban egy ezzel kapcsolatos témával jövünk Rolicek Judit beszélgető partnere, dr. Paskuini Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei szervezetének sajtó szóvivője, aki a diák munkával kapcsolatban oszt meg néhány hasznos információt.
1: Nyáron vannak gyerekek, diákok, akik dolgozni szeretnének, a bejelentéssel, adózással kapcsolatos szabályokról lesz most szó a következő pár percben.
2: Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért, hogyha a diák még nem rendelkezik vele, vagy esetleg elveszítette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül, az ONYÁN keresztül tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okos eszközről is. Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok. A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezet. A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet nem kell fizetniük, tehát sem személyi jövedelemadót, sem járulékot, hogyha iskola szövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 715.765 forintot. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes ugyanis a 25 év alatti fiatalok adókedvezménye, amely idén havi 715.765 forintos bruttó bérig biztosítja az SZIA mentességet. Az adókedvezmény érvényesítése havonta akár 107.365 forint adómegtakarítást is jelenthet. A kedvezményt a diáknak nem kell külön kérnie. Azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a jogosultsági hónapoknak megfelelően. Kivéve, hogyha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az adatbázisok rovatban. Itt a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeket megtalálhatják az érdeklődők, ezeknél a cégeknél kockázatos a munkába állás. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely tartalmazza az alapbért, a munkakört. A munkaszerződés 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, esetleg teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, amely napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 322.800 forint. Az iskola szövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás keretében is dolgozhatnak. Így tehát vállalhatnak alkalmi vagy idény munkát. Ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak még úgynevezett háztartási munkát is, ilyen lehet például a korepetálás, a gyermekfelügyelet, kertgondozás, takarítás. A diáknak az így szerzett jövedelme köztehermentes, vagyis nem kell sem adót, sem járulékot fizetnie. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes személyt terheli. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a NAV honlapján a 72. számú információs füzetben. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, ezt 2027. január 31-ig kell megtenni, erre a diáknak, erre az igazolásra jövőre lesz szüksége a NAV által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
1: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskújné Pifko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
3: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. 1975, we brought you an album with a song.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, és sok türelmet kérek az Egerben közlekedőktől. Ma sem túlságosan egyszerű a helyzet. Rengeteg az útfelbontás, a terelés, a lezárás. Ezekben most nem mennék bele részletesen, nagyjából mindenki képben van ezekkel az információkkal, akik napi szinten használják a gépjárműveiket, szóval az élet nem túlságosan rózsás közlekedés terén Egerben. Viszont ha van olyan információ, ami esetleg újként hathat, akkor azt nyugodtan megoszthatják velünk, ha bármit látnak, hallanak az utakon, mire gondolok, egy rendőri jelenlét, egy újabb útfelbontás, nehogy Isten baleset, ezek az infók jöhetnek egész délután a 0623-55-65-55-ös SMS, illetve Viber számunkra. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, és tényleg a türelem az, ami legyen mindannyiunk zászlajára tűzve, hogyha Egerben bármiféle gépjárműve ülünk. Nálunk pedig, ami a folytatás illeti, Madonnával robogunk tovább mindjárt itt a Give It To Me, a Best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én

100,7 Best FM, a legjobb zenék, Trafipax információval megyünk tovább, mert hogy mérik a sebességet, nagy tája belterületén kaptuk imitől az információkat. Ha arra felé van dolga, akkor ezt azért jó, hogyha bekalkulálja. 0620-355-6555 az SMS és a Viber számunk, ide jöhet mindennemű közlekedési információ. A felsőváros ugye alapból a feje tetejénál, a Rákóczi úton dolgoznak, egyébként pedig ugyanez a helyzet nagyon sok útszakasszal itt a környéken, ugye Noszvaj, Egerszalók, Bükszik irányába is dolgoznak, tehát legyenek türelmesek, óvatosak, figyelmesek, legyen ez is a jelszó, mint ahogy minden egyes nap, amióta ezek az útfelbontások itt, vagy útjavítási munkálatok elindultak a városban. A négy sávoson, tehát itt Egerben nagyon sok helyen folyik a munka, emellett pedig több helyen kátyúsak az utak, igen, ezt tudjuk, ismerjük, de ha bárkinek olyan információ van, amiről még esetleg itt nem beszéltünk volna, na ezeket várjuk mi folyamatosan, mondom még egyszer, tehát a számunkat 0623-155-6555, türelem az utakon. Ehhez lesz segítségünk, mert most James Morrison slágere, You Give Me Something, egy kicsit lemegyünk alfába itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Összehangolt védekezést rendelt el a kormány, tűzgyújtási tilalom és harmadfokú hőség, javult Eger közbiztonsága. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Egerben párakapuk működnek a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton. A dobótéri szökőkút párakapuként segíti a felfrissülést, jelezték a város közösségi oldalán. A városházán nyitvatartási időben bárki lehűlhet, és frissítő vizet is biztosítanak a betérőknek. Javult tavaly Eger közbiztonsága, derült ki az Egri rendőrkapitányság beszámolójából, amelyet az Egri közgyűlés tárgyalt. A heol.hu azt írja, elhangzott a regisztrált bűncselekmények száma, több mint 6%-kal csökkent, és kevesebb közterületi jogsértés történt. Visszaesett a lopások, a lakásbetörések, a gépkocsi feltörések és a rablások száma is. Javult a nyomozások eredményessége, valamint a csalások és a lakásbetörések felderítése aránya. Kedvezőbben alakultak a közlekedés biztonsági adatok is, kevesebb halálos és súlyos sérüléses baleset történt. A rendőrség szerint ugyanakkor továbbra is az internetes csalások, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések jelentik a legnagyobb kihívást. A hétvégén Gyöngyös ad otthont a Nemzeti Strand labdarúgó bajnokság záró fordulójának, írja a heol.hu. A Csepe-György termás strandon szombaton és vasárnap összesen 14 mérkőzést játszanak. A tabellát jelenleg a Mad Dog Futsal vezeti 9 ponttal, ugyancsak ennyit szerzett eddig a Szilas és barátai TS-e, valamint a Team Finder Procigant SE is. Így mind a három csapatnak esélye van a bajnoki cím megszerzésére. Pár szóban az időjárásról, továbbra is derült marad az ég felettünk, és lassan az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést. Egerben este 27, míg hajnalban 19 fok valószínű, bár holnap reggel néhány felhő azért lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Szombaton napközben pedig még forróbb napunk lesz, 37 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, elképesztő módon repül az idő, 4 perccel járunk imáron 16 óra után, engem Szávai Rihárnak hívnak, ebben az órában is éleszek a hangember, hozok hasznos infókat Egerből, és játszom a legnagyobb best slágereket. Már is indul az óra a Mojo slágerével, ez a Chillin, itt a Besten.
1: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék, tiszta erőből nyár. Énekelhetném, ha engem a Szikora Robinak hívnának, de hát ez nem így van, úgyhogy inkább ettől megkímélném önöket. Ellenben azért arra fölhívnám a figyelmüket, hogy tovább fokozódik a hőség, míg igen, ennél is melegebb lesz. Harmadfokú riasztás és országos tűzgyújtási tilalom is életbe lépett. Az EGRI önkormányzat is több intézkedéssel igyekszik enyhíteni a kánikula hatásait. Az előttünk álló napokban tehát további forróság várható, az országos tiszti főorvos éppen ezért el is rendelte a harmadfokú hőségriasztást. Emellett tegnaptól már országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Egerben például párakapukkal, ivóvízzel és árnyékolással segítik a lakosságot és a turistákat a forró napokon. Tegnaptól tehát az ország egész területén életbe lépett a tűzgyújtási tilalom, ez pedig azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és a közutak menti fásításokban, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is, jó, hogyha erről tudunk. A szabályozás a parlag és gazégetésre is kiterjed. A nagy meleg miatt az országos tisztifőorvos korábban elrendelt másodfokú hőségriasztást június 26-án, tehát ma éjfélig meghosszabbította. A meteorológiai előrejelzések alapján azonban tovább emelkedik a hőmérséklet, ezért június 27-e és június 30-a között már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, ráadásul az ország teljes területén, ez tehát a szombati naptól kezdve. A tartós hőség különösen megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűzi napon végzett fizikai munkát, a déli órákban és fokozottan figyeljen az idősekre és a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is. Ugye egyiket sem hagyjuk például a zárt autóban, a Tesco parkolóban. Eger önkormányzata több intézkedéssel is igyekszik enyhíteni a kánikula hatásait. A városban a megszokott helyszíneken, a Dobótéren, a Mátyás Király út 106 szám előtt, valamint a Vallon út 4-6 között ismét üzemelnek a párakapuk. Az idei újdonság, hogy időkapcsolóval működnek, így csak a legmelegebb időszakokban kapcsolnak be. A Dobótéri szökőkút szintén segíti a felfrissülést, hiszen látványelemként és párakapu funkcióval egyaránt szolgál. A városháza nyitvatartási idejében pedig bárki betérhet hűsölni, az épületben frissítő ivóvíz is rendelkezésre áll a látogatók számára. A város emellett megkezdte a napvitorlák kihelyezését is, az árnyékolók idén elsősorban az EGRI játszótereken kapnak helyet, hogy a nyári időszakban kellemesebb körülményeket biztosítsanak a gyermekeknek és a családtagjaiknak egyaránt. Ugye vigyázzunk és figyeljünk oda egymásra, brutális az a hőség, ami van és ami még jön a hétvége további részében. Ha pedig az időjárás előrejelző oldalakat figyelik, akkor egészen konkrét információkat is be tudnak zsebelni erről a hőségről. Mi pedig játsszuk a jogi szomjoltó slágereket, most például a Pitbull és Néo slágere érkezik. Ez a Time of My Life című sláger itt a Besten. Hello Eger, jó, hogy itt vannak, vigyázzanak magukra!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, és egy jó hírem van azok számára, akik kicsit szurkolnak városunknak, mert hogy jelenleg bizony Eger vezeti a Generali, a Biztonságért Alapítvány országos okos zebra szavazását, így egyre nagyobb az esély arra, hogy a Líceum melletti gyalogátkelőhelyen valósuljon meg a biztonságot növelő fejlesztés. Néhány nappal ezelőtt még csak arra biztatták az egrieket, hogy szavazataikkal segítsék a várost, azonban az országos okos zebra programban mostanra bíztató fordulat történt, Eger ugyanis az élre állt a versenyben. A Generali a Biztonságért Alapítvány és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság kezdeményezésében idén 19 iskola közelében található gyalogátkelőhely közül választják ki azt a helyszínt, ahol az új Safe Cross okos zebra megépülhet. Egerből az Eszterházi tér, vagyis a Líceum melletti gyalogátkelőhely került be a jelöltek közé. Az úgynevezett okos zebra az útburkolatba épített ledes fényjelzésekkel figyelmezteti az autósokat arra, hogy gyalogos készül átkelni az úttesten. A rendszer célja, hogy különösen a gyermekek és az idősek számára tegye biztonságosabbá a közlekedést. Korábbi mérések szerint az ilyen megoldások jelentősen növelhetik az autósok megállási hajlandóságát a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél. Eger számára nem ismeretlen ez a technológia, hiszen a Cifrakap úton már működik egy okos zebra, amely szintén egy korábbi országos szavazás eredményeként valósult meg. A szavazás lezárásáig azonban még bármi megtörténhet, ezért a szervezők továbbra is arra kérik az egrieket, hogy támogassák voksukkal a várost, ha Eger megőrzi vezető helyét a Líceum környékén hamarosan egy újabb, korszerű gyalogátkelőhely segítheti majd a biztonságos közlekedést, és hogy mennyire forró a talaj, hát annyira, hogy 30-án zárul a szavazás, ez azt jelenti, hogy jövő héten kedden, addig pedig még van néhány nap, úgyhogy a fordítás elkerülése érdekében mindenféleképpen érdemes lenne egy szavazattal segíteni városunkat, hogy nálunk épülhessen meg ez az újabb okos zebra, szavazni pedig a Generali előrelátók blogon lehet, így kell keresni, vagy hogyha most egy kicsit bonyolult lenne, akkor az egerhírek.hu oldalon egy linkkel segítik ezt a szavazást. Talán azt hiszem, hogy az az egyszerűbb, ha ott rákattintanak, és akkor onnan gyakorlatilag már is a szavazás oldalára tudnak ugrani. Köszönjük, hogyha önök is részt vesznek ebben, legyen városunk ebben is az első. Nálunk pedig, ami a zenei folytatást illeti, Pápai Jocival megyünk tovább, mindjárt jön a Fekete Tövés itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Balaton parton.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek ebben a laza kis kánikulában. A közlekedőktől pedig továbbra is sok türelmet kérünk. Az illetékesek nevében is mi itt igazából csak az idegszálakat tudjuk egyenesíteni a jó slágerekkel, és azért a hasznos információkat is próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy azzal ne hát emeljük inkább a hangulatot, még magasabb szintre fogalmazzunk úgy, de hát azért vannak trafipax híreink, amiről mindenképpen szólnunk kell. Ugye beszéltünk arról, hogy nagy táján sebességet mérnek, ez egy olyan órával ezelőtti információ, amit Imi küldött nekünk, köszönjük szépen, azt pedig Zsuzsko írja, hogy szintén trafipax van, de 24-es főúton Egerbaktán, úgyhogy ha arra felé van dolga, akkor jobb, hogyha ott is körültekintően közlekedik. Ha pedig van közlekedési információja a rengeteg meglévőn kívül, amiről már egyébként mindenki tud a városban, írja meg nekünk 0620-355-65-55-ös SMS, illetve Viber számunkra. Én pedig hozok egy újabb jó kis idegnyugtató nyári slágert az Ace of Base-től, ezek Rule Summer, itt a Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Veszélyes hőhullám közelít, óvatosan a vízhasználattal, emelkedik a bölcsödei díj Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ivóvizet oszta hétvégén és hétfőn a Gyöngyösi önkormányzat a tartós hőség miatt közölték honlapjukon. Emellett 3 párakapu is működik a városban a hőségriasztás idején, minden nap reggel 7 és este 8 óra között. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
4: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolás. Például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést.
3: Elfogadta a szociális és gyermekjóléti rendszer módosítását az EGRI közgyűlés, számolt be a heol.hu. A döntés értelmében július 1-től megszűnik az önkormányzat által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szeptembertől pedig 50%-kal emelkedik a bölcsödei gondozási díj. Az előterjesztés szerint a változtatásokat a szolgáltatási rendszer átalakulása és a működési költségek emelkedése indokolja. Pár szóban az időjárásról, továbbra is derült marad az ég felettünk, és lassan az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést. Egerben este 27, míg hajnalban 19 fok valószínű, bár holnap reggel néhány felhő azért lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Szombaton napközben pedig még forróbb napunk lesz, 37 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger! Csodás péntek délutánt kívánunk mindenkinek. 17 óra múlt 4 perccel tombol a nyár, és tombolnak a nagyszerű slágerek itt a Best FM-en. A következő órában is hozom a legnagyobbakat ezek közül. Engem Szávói Rihárnak hívnak, és azért néhány hasznos infóm is lesz majd erre az órára. Florida és David Guetta indít, ez a Club Content Handle Me.
0: 100,7 Best FM.

Fordulj fel! 100,7 Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Forró kánikula vár ránk a hétvégén, de hát ezt már érezzük a bőrünkön jelen pillanatban is. Na de lássuk kicsit részletesebben azért a hétvége prognózisát. Azt írják, ahol hozzáértük, hogy holnap, azaz szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a tűző napot. Ebből kifolyólag csapadék egyáltalán nem jön majd. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 35-40 fok közötti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. Vasárnap még egy kicsit tekerünk fölfelé ezen a kánikulán, ugyanis továbbra sem lesz lényeges változás. Többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16-25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután pedig 36-41 fokig forrósodik fel a levegő, de lehet akár 42 is belőle. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők vasárnap. A déli délkelti szél főként a Dunántúl és délen élénkülhet meg többfelé, felénk erre nem nagy esély van, tehát a hőérzetet mondjuk úgy, hogy ez nem fogja tompítani, úgyhogy remélem mindenki elővette a legszebb fürdőruháját, mert hogy bizony úgy tűnik, hogy ezen a hétvégén szükség lesz rá a medence partján, mondjuk grillpartikon, vagy akármilyen kis összejövetelen, mert hogy szerintem ez lesz a legkényelmesebb viselet a következő néhány napban. Erre jó, ha készülünk, na meg arra is, hogy azért ne feledjük el, hogy harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és bizony tűzgyújtási tilalom is van, tehát felejtsük el, hogy az erdők környékén például rakunk egy jó kis tüzet, és akkor majd azon nyásolunk, mert ez tilos jelen pillanatban is egy jó darabig, szerintem még ez így is marad. Lilian és a Smile, ezzel megyünk tovább a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

107 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, a hétvége kapujában állunk. Ez azt jelenti, hogy mindjárt indul a Night Shift White Boy-ékkal, és mivel péntek van, ezért White Boy mellé egy meglepetés DJ érkezik. Szávói Richard viszont most elbúcsúzik, holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban pedig Roli Csekülit várja majd önöket. Ivla Rockkal intek búcsút, jön a Rise Up, mindenkinek további csodás hétvégét kívánok. Bye bye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebbe azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akárcsak szerdánként. Szóval 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse.

FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155-ös.

0: minden este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi erre az oldalra. Övé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pókes Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Night Shift Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pest Erzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4-en megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára, az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Picivel több mint egy hónap, júli 30. És itt lesz élőben az öreg Fóka. Fóka vagy pecsét, ezt nem lehet eldönteni, ugye mind a kettőt jelenti a szél, hogy ő most melyik vonal, vagy melyik irány, honnan kaphatta ezt a nevet.
4: Ez azért a Fóka az nem annyira barát, vagy kedves.
3: Hát mi is a pecsét, az mennyivel jobb?
4: Az ilyen komolyabb, az ilyen komoly, de Fóka az olyan, röhelyes, nem? Egy ilyen embernek, de mindegy, hát. Figyelj, Sándor, ha mész esetleg a koncert.
3: Figyelj, tőlem egyébként sisakos kazuárnak is hívhatnák, ha ameddig így énekel, igazából nem érdekel.
4: De azt mondta, hogy ebben nem ő énekel.
3: Tudom, gondoltam már minden AI. Igazából te se vagy itt, meg én sem.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mi?

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Jó pár héttel ezelőtt beszéltünk a Németi Pistivel, és ő is azt mondta, hogy egyre bátrabban veszik elő a mostani lemezlovasok, és a régi klasszikusokat nem remix formájában.
2: Igen.
1: És tényleg aztán nem is tudom, a Joseph Capriati meg a John Summit, amikor most megnyitotta az Amnézőt, azt láttad te is?
2: Hát nem tudom, melyikre gondolsz konkrétan.
1: Hát az első track, Feel For You, Bob Sinclair, ja, eredetiben.
2: Originálban, igen.
1: Tehát, hogy így. És én mondtam is a németének, hogy figyelj, ennél rosszabb nyarunk ne legyen, ha megint az lesz, hogy az ilyen filter house-okat, meg az ilyen 2000-es diszkókat kell hallgatni, meg house-okat, mint ez a... mi volt ez az előbb a This Generation Rules the Nation?
2: A Young MC.
1: Young MC, igen. Szóval, hogy te is egyébként ezt tetted észre?
2: Én mondjuk hallom a remixeket is, nagyon sokat nyúlnak hozzá ezekhez. Hát most volt, tudom én, mi volt a... Na, csak agyonvernek se jut eszembe a címe, de ez sajnos így van, amikor sok dal van az ember fejében. De az a lényeg, hogy ebben a 2000 környéki funky house-okból is nagyon sokat elővettek most újra. És ez tök jó, én nagyon szerettem ezeket. Ez egy jó hangulat.
1: Abszolút.
2: Ez nem ilyen sötét, nem ilyen, ez egy ilyen igazi, vidám, táncos, táncolató, grúvos cucc. Nagyon jó.
1: Abszolút.
2: Nagyon.
1: És visszatérve az Amnéziás bulira, jó, mondjuk angolok voltak, meg voltak már alakulva, de hogy sok telefon nem volt a kézben. És azért ennek is én nagyon örülök, hogy ez a bambám, bámulom, meg nyomkodom a Shazamot, hogy majd otthon meglegyen a dalcím, meg az előadó. Könyörgöm.
2: Szóval tovább egy csomó helyen kitiltották a mobiltelefonokat.
1: Nagyon jól tették, nagyon jól tették. Azt mondtam, a Carcox-nak valamelyik rezidenciája, Ibizán, igen, ott megint az volt, hogy nem kötelező, de azért finoman ott van egy ilyen cetli így a bejáratnál, hogy létszé.
2: Figyelj!
1: Éld meg a pillanatot, nem igen, nem állsz, tényleg, adom, tök jó. Menj, haladjunk ebbe az irányba, én ezt nagyon, nagyon

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Hát nekünk még mindig a levegőben lóg, hogy esetleg vasárnap megnézzük őt Berlinben.
2: Tényleg?
1: Na. Hát valamit muszáj, mert a Fat Boys Brighton Beach... Szombaton valószínűleg. Igen, de a Fat Boys Brighton Beach-ről végül lemaradunk, tehát valamit kell idén nyáron. Úgyhogy nagyon remélem, azért bele-bele nem bírom, nem bírtam magam, ha belenézegetem az YouTube-on az ilyen telefonos felvételekbe. Atya úristen. Atya úristen.
2: Szóval, hogy ha mész, azért te is csinálj meg egy párat, jó?
1: Tehát... Ja, nyilván, természetesen.
2: Most, hogy megbeszéltük, hogy tiltsuk ki a telefonokat a buliból.
1: Igen, pont ezt akarom, hogy ez az egy, még egy esetben elő lehet venni egyébként a telefonokat. Hogyha valaki nem csak 6 és 8 óra között szeretne mixeket hallgatni, hanem mondjuk máskor, reggel 7-kor, nem én, ne? És van mondjuk akár Mixcloud applikáció telefonján, vagy csak úgy simán böngészőből megnyitja a Mixcloudot, akkor az összes Night Shift lemezlovas több-kevesebb mixét, tehát attól függ, milyen sűrűn töltél a földre, szóval, hogy rengeteg Mixcloud, vagy rengeteg mixet a Mixcloudon vissza lehet hallgatni. Igen. A te esetedben ez roppant egyszerű.
2: Így van, DJ Effendi, és egyébként nem csak Mixcloudon, hanem nagyjából az összes social

0: legjobb popzenékkel.
1: Ezt vágod, ugye? Van a Daft Punknak a Teachers című dala.
2: Igen.
1: Amiben aztán az a legelső volt a Homework című albumuk. Ott semmi más, nem szokták ugye túl bonyolítani ezért a dalszöveget a robotok. Csak felsorolják azokat az előadókat, producereket, DJ-ket, akik így a legnagyobb hatással voltak rájuk. Az első a Paul Johnson.
2: Hát és sokaknak.
1: És sokaknak, igen. És aztán a Paul Johnson mondta, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés, hogy már sajnos ugye nincs. Eléggé hányattatott élete volt, tehát ő már az utolsó évben már amputált lábbal tolókocsiba, de ment, nyomta a bulikat, szóval elképesztő bélni akarás, meg ez az egész house széna őt annyira éltette, ameddig csak lehet. Szóval, hogy mondta, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés, nem is lehet, hogy a Daft Punk őt, mint példaképet említi. Úgyhogy, és a franciák is azt mondták, hogy figyelj, lehet, hogy a Paul Johnson nincs, akkor mi sem vagyunk. Tehát akkor nem kapunk rá erre az ízére, amit úgy hívnak, hogy house.
2: Igen.
1: Úgyhogy azért na.
2: És ugye nálunk is nagyjából mindenki a Get Down-t ismeri.
1: Igen.
2: Azért ennél érdemes mélyebben beletúrni a munkásságába, ha van valakinek ehhez éppen kedve és affinitása, mert vannak ott még jó dalok.
1: Bizony. Na viszont, ha valakinek meg van kedve és affinitása jövő szerdán is ide kapcsolni, akkor tök jó, mert pont jövő szerdán is majd eljön. 7-8 között pop és rádiós lágerekkel. A mai nácsiftást, tehát nagyon szépen köszönjük. Hétvégén valamerre?
2: Morbár, hát akár még.
1: Jó van akkor. Hát akkor fikém. Jó bulit, jó hétvégét, jövő szerdán várunk. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma, Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségviasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi melegrekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta el rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már évek óta dolgoznak már Madonna életrajzi filmjén, most úgy néz ki, hogy megrekedt a történet. Madonna ugyanis azt állítja, hogy az ő hatalmas ívű életrajzához a hatalmas büdzsét dukál, a Universal pedig annyira nem szeretne a zsebében nyúlni, úgyhogy egyelőre film nem lesz, viszont Me Against the Music lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Nightshift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Stefan van Egyenzenek. Több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész káros útjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultralaté, a Freeland.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Irány a város, Go to the City, szerintem Magyarországon ezt csak egyedül George Michael fogja mondani az óra első dalában, akinek van egy kis esze meg lehetősége, az már elment a városból, vagy holnap korán reggel induljon el, lehetőleg valahova vízpart mellé. George Michaelon kívül ebben az órában jön még az Outkast, a Pussycat Dolls és Fatboy Slim is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other.
6: Flawless. Absolutely flawless.

Stefan a legjobb zenét szerez, néha színészkedik is, de azért szerintem mind a mai napig őt még leginkább úgy ismerik, mint az IMF dobosát. Ma ünnepi születésnapját Mark de Klaut jön az IMF és az Unbelievable-t.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

Best of a legemzenék, Fatboy Slim nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

0: Egi Obszenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4-en megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Olaszország, Ausztrália és persze az angolok. A következő órában mindenki eldönteti saját maga, hogy szerint az ezredforduló környékén kik csinálták a jó klubzenét. Ausztráliából jön majd a Madison Avenue a Don't Call Me Baby-vel, Olaszországból itt lesz a House of Glass, az angoloktól pedig majd a Soul Searcher érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék, naponta egy vagy két fok emelkedés, most már napok óta ez a tendencia, és még a következő napokban is gyakorlatilag ez fog történni az időjárással. Ma 36 fokot lehetett mérni az ország legtöbb részén, holnap ez már 37 vagy 38 fok lesz, és nincs is megállás egészen hétfőig, és a 40 fokig. Soul Searcher, Feel in Love, ezzel megyünk tovább itt a Best FM, a legjobb zenék között. I'm feeling

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezred fordulón a Bob Marley kultuszt újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

Best FM, a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, álltok az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete más utódot. Men in Black jön az első részben.

Best of a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Igazi klubklasszikusok a mai utolsó 60 percben, mert hát hogyan is zárhatnánk egy pénteket, és hogyan is indíthatnánk egy hétvégét. Faithless Insomnia, Mooney Dove, Jennifer Lopez, Play, Sophia Alice Baxter, Get Over You, és persze Everything But The Girl Missing. Ezt ajánlom a mai utolsó órára itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Besten.

lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Bestem.

Best of a legjobb zenék, és ha már nyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betétdalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundial Tubaque.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy irány arccal a hétvégének, de nem elfelejteni, ezért hétvégén is ugyanúgy jövünk majd Night Shift-tel és 6-8-ig mixel. Szombaton hip-hop és R&B a menü Slim Fit-tel, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németén csatlakozik hozzám. Warren G jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen